múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Hi, it's Rolling.
9: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

ő, hogy megáll.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

indult. És a jelent kedvenc felvételei.

sorsa jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Yes.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépés rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés fel

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívók kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a Hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal is jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár. Szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, hőssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Helyben, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságával indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzése kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérsék.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: de veled is akarom.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságával indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás meg őrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: dolgozik.
1: Ó, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a Hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal is jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci jellemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívók kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október eleji kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugtai és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal is jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénkülését és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csak nem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgás sokkal párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: múlt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is, Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és

0: Kellemesen szép délután kívánunk minden lépésre, és lépés délután podcast hallgatónak. Itt vagyunk veletek, Karina, Sanyi és jó magam, Robi. Sziasztok!
1: Puszi mindenkinek!
2: Sziasztok, köszöntünk mindenkit!
0: Na, 2026. szeptember 29-e van, mindjárt köszöntjük a névnaposokat, előtte viszont gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoportunk, facebook.com/lépésradio, ez Facebook oldalunk címe, de a többi közösségi platformon is ott vagyunk, és fontos info, aki YouTube-on hallgat minket, és nem iratkozott föl még YouTube csatornánkra, kérjük, tegyétek meg, ezzel támogatva munkánkat. Lépés Rádió kötőjel official néven találtok meg YouTube-on, tessék ránk kattintani és feliratkozni, hype-olni, lájkolni és megosztani tartalmainkat. De írhatok nekünk e-mailt is
2: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Most pedig akkor mielőtt a témákba belemerülnénk, köszöntjük a névnaposokat. A Mihályok ünnepelnek a mai napon. Héber eredetű névi jelentése az Istenhez hasonló. Minden Mihály nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel szeptember 29-én, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Na és akkor Karina, mikről fogunk beszélgetni ma?
1: Találtam egy nagyon jó Facebook posztot, meghökkentő, idegesítő, bosszantó, és nagyon-nagyon megmosolyogtató témáról, a törvényekről, de nem a paragrafusokról és a különböző jogi hercegutcákról és jogi ütvesztőkről, hanem mondjuk a
0: Murphy törvénye?
1: Relativitás elmélet.
2: Na, igen, egy picit én is megijedtem, amikor így láttam, hogy törvények, mondom, mi van?
0: Yeah. Bizony, jogszabályokat tudod a BTK 48. paragrafusának, 10. bekezdésének, a 3. cikkelyek.
2: Egyébként érdekes, tehát néha azt is lehet tanulmányozni. Emlékszem, hogy én nem olvastam soha, de elvileg még Braille-ben is hozzá lehetett jutni régebbi idők törvénykönyveihez.
1: Figyelj, elég nekem az, amikor kapok valami befizetni való csekket, vagy ami elszámolást, vagy bármit, és alatta a hivatkozások, törvényrendeletek. Tudod, kitanulmányozni ezt a jogát?
0: Azt tudod, hogy a mi honlapunkon is ott van, mert kötelező feltüntetni, hogy milyen törvények és törvényrendeletek hatálya alá esünk.
1: Na, pont igen. Azért főben elég azt olvasni, figyelj, szerintem.
0: De azokat fel kell tüntetni, Karina, hogy
1: fel kell, nem mondtam, csak hogy én azért nem fogom tanulmányozni az egész büntető törvénykönyvet, hogy...
0: Néha pedig lehet, hogy nem ártana még nekem is.
1: Hát, tanulmányozzák a jogászok.
0: Ne, ez igaz, mondjuk mi nem jogi szempontból tudjuk tanulmányozni, meg...
2: Igen, csak hogyha bármit elkövetsz, hogy azt tudnak kell, hogy nem... A törvény nem tudása nem mentesít a felelősség.
1: Ez így. Hát jó, de ezért viszel ügyvédet, jogászt, ezért kész jogi segítséget, hát azért...
2: Ja, de ha már magad bebiflázod a törvényeket, akkor már magadat meg tudod védeni.
1: Oké, és van ide egy baj.
2: Költesz egy vagyont az ügyvédre.
1: Nagyon gyorsan változnak. Az a baj, hogy változik.
0: Változnak az idők vele, változnak a törvények.
2: Kövületként ott maradnak, vagy legalábbis évtizedekig bizonyos törvények meg ugye változnak.
0: No, törvények ide, törvények oda, nem törvénykezünk.
2: Ezek most vicces törvények, meg ilyen.
0: Hát, de nem viccesek, inkább elgondolkodtatok. Mert
2: amúgy nem vicces, amúgy, hanem ilyen tanulságosak.
0: Igen, mert amúgy, ha belegondoltok, az életünk, mindannyiunk életének részei ezek a dolgok, csak hát nem szó szerint így értelmezzük, de amikor így végig gondoljuk azt, hogy tényleg, ami Murphy törvénye, fejből akartam mondani, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Tehát, jó, hogy...
2: Hát általában ez az alap, amit csak kicsit hosszabb, de igen, én is
0: igen, majd felolvasom egyébként. De ez a lényege, és egyébként meg van benne valami. Főleg úgy, hogy most már a fogyasztói társadalom az hát nem éppen arra ösztökél, hogy 100 évig működjön egy mosógép, vagy egy mobiltelefon.
1: Na, hagyjék én a mosógépeket?
2: De a fogyasztó.
0: A fogyasztói társadalom.
1: Említsd a mosógépeket.
2: Ajaj, mi történt vele? Pontosan.
0: Meg romlott, elromlott.
1: Hát figyelj, néha folyik, néha nem folyik.
0: Néha nem lehet az, hogy túl terheled, kedves Karina?
1: Mit terhelem, ha én szivattyúzom a vizet, vagy ő?
2: Nem tudom. Néha a Zoli belerakja a szennyesre egy.
1: Nem fér bele, a kis szennyes tartunk van, a Zoli meg annál nagyobb. Nem, tehát vannak ilyen anomáliák a mosógépemnél, meg szóval vannak dolgok, amik néha nem úgy működnek. Én megőrülök tőle, hogy mindent 3 évre gyártanak. Tehát ez szomorú, szörnyű, katasztrófa.
0: Hát dobd ki, vegyél újat, tudod, ez a trend.
1: De én nem akarok, én ragaszkodom.
2: Hozzá ki a múzeumból egy keverőtárcsásat, azt jó.
1: Hát figyelj, de esküszöm gondoltam rá.
2: Meg
1: hát,
2: egy centrifugát.
1: Egy
0: hajdú mosógépet.
1: Nem, egy tudod, mennyi bekerül egy keverőtárcsás mosógép?
2: Hát, nem tudom, még egyáltalán.
1: Van még?
0: Hogy ne lenne, még valaki a múltból keresett szerelőt. A múlt interneten olvastam. Van, aki még olyat használ. Bár eléggé, bocsánat a kifejezésért, szívás azzal mosni.
1: A szívás, de az legalább mos.
0: Hát az oké.
2: Igen, de azt én is tudom, hogy így az ember így nézték az órát, és azt mondták, hogy jó, most egy óra elég volt, neki kapcsoljuk le, mert már agyon kevertek, pavartak.
0: Nem, ott kellett állni mellette, Sanyi, mert eltáncolt, emlékszem, nekünk is a fürdőszobába volt, és Sanyi ott állt folyamatosan mellette, mert táncolt a mosógép.
2: De az a hajdúsági automatákra vonatkozott, nem?
0: Nem, a tárcsásra is vonatkozott.
1: Hát nektek...
2: Nem tudom.
0: Hát. Nekünk mászkált a keverőtárcsás is. Szeretett sétálgatni. De amúgy más az automata, hajdúsági automatára is igaz volt, de erre a tárcsásra is, hogy bepakoltad, és akkor ott kellett állni mellette, mert amúgy... Hát egy nap csak olyankor nem volt ebéd az út.
2: Hát figyelj, ha kitáncol a mondjuk nyáron az udvarra a ruhaszárító kötélig, már jók vagyunk.
0: Hát de nem tudja elvinni a konnektort, tudod?
1: Ó, meghosszabbítjuk a kedvéért mindent.
0: Jó, ez csak kertes házok esetén igaz, Sanyika.
2: Gurul le a mosógép. Hát igen, ráadásul ilyen.
0: Na most gondolj bele, Karináék panelbe, meg társasházba laknak.
2: Leugrál,
1: a többi dolog is ugyanilyen, úgyhogy tök mindegy, miről beszélünk.
0: Nem, csak azt képzeltem, hogy Karinán elkezdne a mosógép kitáncolni az erkélyre, aztán kiesne a másodikról. Elnézést, csak a mosógépem önálló lábra kell. Rossz irányba megy.
2: Minek fütyülgeti, nem, kutyája már nincs, és mondja, ja, csak a mosógépet akarom visszahívni. Gyere vissza gyorsan, jó?
0: Zsanyi, na jó, menjünk, zenéljünk, szerintem aztán jön hozzátok vissza, tartsatok velünk, és hallgassatok minket, mint YouTube-on, mint a Lépés Rádióban. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: egyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádiónak. Nézzük ezeket a bizonyos törvényeket. Az első, hát ezt hogy kell kiejteni pontosan, segítsetek.
1: Nem tudom ezt.
0: Hlade, vagy Hlade, vagy Hlade,
1: no, Hlade
0: törvénye, vagy Hlade, ezt nem tudom helyesen. A törvény az így hangzik, figyeljetek, a legnehezebb feladatot érdemes a leglustább munkatársra bízni. Szinte biztos, hogy megtalálja a legegyszerűbb, egyben leghatékonyabb megoldást. A lusta ember ugyanis nem akarja fölöslegesen megnehezíteni a saját életét, ezért inkább elsőre végzi el jól a munkát, hogy később ne kelljen újra csinálnia. Ezt szerintem azért nem csak a lusta emberekre igaz, általában a kreatív, illetve aki szereti megoldani a dolgokat, elsőre szereti megcsinálni, hogy utána ne kelljen vele bajlódni, de legyen igaza, én ezzel nem értek teljesen egyet. Az a kérdés, hogy szerintetek a lustaság tényleg kreatívabbá? Ez szerintem nem. Tehát, hogy miért tenne kreatívabbá?
1: Nem biztos, hogy kreatívabbá tud tenni, mert ha lusta vagy, akkor nem leszel kreatív, akkor megpróbálod megoldani, ahogy tudod, vagy tanultad, vagy alap, de hogy így nem fognak kiröppenni a fejedből olyan kreatív ötletek, hogy ja, hogy ezt így is csinálhatnánk, vagy úgy is, vagy akkor most...
0: Na most egy lusta ember lehet azért hatékonyabb, mert lustan, de ezáltal lehet kreatívabb, én valahogy nem tudom.
1: Valahogy nem tudom összefrakni, igen.
2: Hát a kreativitás az nem biztos, hogy a lustasággal jár együtt párban, kézen fogva.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy egy dologban, én egy fél év után kreatív leszek.
2: Igen, lehet, hogy több idő kell kitalálni. Tehát az is lehet. Én kreatív vagyok, de alapból egy állati lusta, hogy meg kéne csinálni, ám majd holnap, ám majd jövő héten, ám majd egy hónap múlva. Kipattant a fejemből a okosság, és megcsinálom. Nem, alapból a lusta ember az lusta is marad, az nem lesz kreatív. De lehet, hogy vannak különböző szekciók az életében. Ebben kreatív vagyok, mert ehhez van kedvem. Itt lusta vagyok, én nem volt kreatív, de nincs kedvem.
0: Na most miért gondoljuk sokszor értékesebbnek azt a munkát, amely láthatóan több energiát fektettek, még akkor is, ha ugyanaz az eredmény egyszerűbben is elérhető?
2: Mert fogod a fejedet, hogy basszus, ezt én két órán keresztül csináltam, és ennek a drága embernek, aki mellettem van, 5 perc alatt sikerült, és így fogod a fejed, hogy Jézusom. Igen.
0: Na most... ti inkább gyorsabban és egyszerűbben dolgozol, vagy szereted alaposan túl bonyolítani?
2: Karina. Hát az attól, miről van szó. Tehát van, amikor sietnem kell, és meg kell csináljam valamit, akkor pikpak sícsúcs összedobom, de van, amikor az élet megbonyolítja helyettem, és hiába szeretnék elmenni A-ból B-be, ha van egy akadály, akkor megbonyolítja. De alapból én szeretem gyorsan megoldani, túl legyek rajta, kész legyen, de vannak például olyan dolgok, amiben nem.
0: Én ebben az ellenkező dolgot tudom mondani, én a legegyszerűbb dolgot is túlbonyolítok, és általában az a tapasztalatom, nem minden esetben, de többször előfordult az életem folyamán, hogy egy olyan bonyolult, összetett dolgot, amit más szenvedett vele, azt meg tök egyszerűen megoldom. Vagy megoldottam.
2: Igen, nálad fordítva van ez összerakva.
0: Valahogy fordítva olyan... vagyok bekötve, igen, de nem minden igen. esetben, tehát ez sem igaz minden élethelyzetre, de már tapasztaltam ezt is, azt is, viszont én hajlamosabb vagyok, inkább azt mondom, túlbonyolítani azt az egyszerű dolgot is, ami ilyen pofon egyszerű, és nem kéne túlbonyolítani, és nem értem, hogy miért vagyok ilyen, vagy miért csinálom ezt, de ezt csinálom, és tudom magamról, tisztán vagyok, és ezen igyekszek fejleszteni, fejlődni, hogy lehetőleg az egyszerű dolgokat egyszerűen oldjam meg, és ne bonyolítsam túl. Sanyi, te hát, hogy vagy ezzel?
1: Mert ez egy ilyen programozó agy, nem? Hogy te mondjuk tanulhattál volna, mert azok is igyekeznek. Tehát amikor azt mondják, hogy ez felhasználó barát, akkor azért a felhasználó nem biztos, hogy ezt gondolja. De mert neki az a lényeg, hogy minél komolyabb programot alkosson meg.
0: Nem teljesen igaz, mert a felhasználó barátnak azt mondják, ami tényleg, egy számítástechnikai analfabéta is tud használni. Hát, az biztosan felhasználó
1: az lenne,
0: barát.
1: Igen. Nem mindig sikerülnek úgy szerintem. Nem tudom, én egyébként szeretem az egyszerűbb dolgokat, de van, amikor azt érzem, hogy vagy magam is azt alkalmazom, hogy mondjuk egy bonyolultabb verzi, amikor elmondják, hogy hát figyelj, így is lehet, úgy is lehet, akkor megmondom, ja, és akkor te hogy csinálj? Hát így. Ja, hát sokkal egyszerűbben is lehetne. Jó, de én ezt már most megszoktam, így csinálom. De azért
2: ami szereti a kihívásokat.
1: Azért én is. Hát igen, ez valahol húzás is, meg nem is, de van, amikor azt érzem, hogy akkor azt már, arra már ráéreztem, az már működik. Nem szívesen, még hogyha egyszerűbb megoldásnak is tűnne, lehet, hogy vagy pont azért, mert nekem pont az egyszerűbb lesz a bonyolult, tehát én nem úgyis érdekesen vagyok összerakva, de...
2: Te is? Na.
1: Másik kérdés. Igen.
0: Na most az a kérdés merült fel bennem, hogy a jó munka miért célja, a befektetett erőfeszítés, vagy inkább az elért eredmény?
2: Hát a jó munkának a vége az a legfasz az eredményt, amit kitűztél, eléred. De most a befektetett idő, energia, az minél kevesebb, annál jobb. Tehát kinyakban akar egész nap ugyanabban foglalkozni. Tehát sokkal jobb megoldani kevesebb idő alatt, mint belefektetni egy csomó energiát, időt. És lehet, hogy nem is tudod megoldani.
1: Hát,
2: vannak olyan folyamatok, aminél például nem lehet gyorsan pikpak sicsúgy, hanem kell az az idő, hogy megérjen az a feladat, hogy összeálljon a feladat, hogy kiteljesedjen. Tehát ez attól függ, hogy az ember mit csinál. Tehát nem lehet mindent összecsapni. Valamihez idő kell, hogy megcsináld.
0: Na most, igen, bár azért most ezen a kérdésen én gondolkodom, hogy önmagában az, hogy mi a mérce, hogy a mércéről szólt a kérdés, hogy mérce, a jó munka mércé, a befektető erőfeszítés, vagy az elért eredmény. Hát a mércéje, nem tudom.
2: Milliméter, centiméter, deciliter.
0: Nem, az nem az a mérce, Karina, ne.
1: Mikromilliméter.
2: Mikromilliméter, mikropaszkál.
0: Szerintem a befektetett erőfeszítést is kell értékelni, nem csak mindig az elért eredményt. Mert hogyha teszem föl, értem azt, hogy valaki mondjuk én túlbonyolítanék egy egyszerű dolgot, de az eredmény ugyanaz lenne, mint aki egyszerűen megoldana mondjuk egy egyszerű feladatot. Na most ez esetben a befektetett erőfeszítést, azt senki nem nézi, akkor mi a francnak dolgoztam rajta, hát csak úgy csinálja meg más.
2: Igen, és ebben egyetértünk, mert azt is értékelni kell, hogy te az idődet, ahogy szoktad mondani, az idő pénz, és ebben igazad van. Tehát a befektetett időt is méltányolni kell, mert ha befektetsz valamibe időt, és te azt pontosan jól és precízen szeretnéd megcsinálni, azt nem lehet 2 perc alatt. Tehát egy kábelbekötést, egy süteményt, egy keleszteni való kenyeret, azt nem lehet összecsapni, mert a végeredmény nem lesz jó. Meg kell várni, míg az a sok-sok drótot kibogózod, össze tudod kötni, megkeresed a földelést, rendesen megcsinálod, stb.
0: Na, akkor menjünk tovább szerintem a következőre, mert ezt úgy kibeszéltük alaposan. Nem akarlak lelőni, Karina, de szerintem elmondod a lényegét. Az idő meg tudod, pénz is megy. Nem vagy mondtam ki. Murphy törvénye. Mindenki ismeri? A törvény a szó szerint így hangzik, Sanyi, csak hogy tisztán lássunk. Ha valami elromolhat, akkor előbb-utóbb el is fog romlani. És a lehetséges, kedvezőtlen forgató könyvek közül rendszerint a legrosszabb következik be. Ez a törvény.
1: És van benne bizony igazság.
0: Na most mi volt a legrosszabb pillanat, amikor nálatok tényleg beütött Murphy törvénye? Hú, ilyen szerintem mindannyiunknál van, én most hirtelen nem tudok mondani, de lehet, hogy ti tudtok, de van ilyen, amikor úgy minden összejött.
2: A bejárati ajtónkon volt egy Made in China feliratú kilincs. Lötyögött, furcsán, jó, majd tönk, még jó, még bírja. Egyszer csak párom kiment az ajtón, eltört a kilincs, a kezébe maradt. Eltett 2 nap, a szomszéd kiment, becsukta az ajtót, és a másik oldal is a kilincsnek eltört. Tehát nagyon jó volt, rögtön rendelni kellett egy balos-jobbos kilincset, kint itt, bent itt, mert ami elromlik, az el is romolhat.
0: Na tessék.
1: Igen, hát, és akkor van, amikor így láncreakcióban történik.
0: Nekem volt olyan régen, hogy sorba romlottak el a dolgok. Hát van ilyen időszak, hogy tönkrement, ehhez utána tönkrement az, És egy szó szerint szokták mondani, hogy a baj ilyenkor csősztől jön, és igaz. De most szó szerint, vagy példát nem tudnék hozni, de volt ilyen a családban is, meg nekem is volt, amikor egyszerre ment tökre a számítógépem, a telefonom vacakolt, a kávéfőző nem akart működni, vagy eltört valami, a nem tudom, atya úristen, és tönkre ment a mikro, stb. Tehát, hogy ilyen minden családban, minden élethelyzetben előfordulhat. Nyilván nem jó, mikor így beüt a baj, de hát mondhatnánk így is, igen. De sajnos előfordult. Viszont az a kérdés merült fel bennem, hogy Murphy törvénye valóban az élet működéséről szól, vagy egyszerűen a rossz dolgokra emlékszünk jobban. Hát nem tudom, én a rossz dolgokat próbálom törölni a fejemből, ebből látszik is, hogy nem emlékszek, hogy mikor volt ilyen. Tehát, hogy én nem szeretem feltartani a rossz emlékeket, a jóra szívesebben emlékszek, meg a szépre.
2: Hát ebben mindenki így van, hogy a jóra szívesebben emlékszik, de amikor elromlik egy citromcsaparód, elromlik a kávéfőző, plusz még elromlik, mit tudom én, a szék, amin ülsz, meg az autód, meg a mosógéped, meg minden egyszerre. Tehát ez mindig így szokott lenni, hogyha egy dolog elromlik, az ember várja a következő hármat. Hát biztos vagyok benne, hogy ez a nőfi.
0: Hát ne arra, hogy én nem várom, az jön.
2: De én várom, mert tudom, hogy olyan
0: ne, nincs. Nem akarom tudni. Én pont az, hogy ezt a negatív energiát próbálom elüldözni magamtól. Azt
2: de nekem
0: mondom, hogy
2: kell készülnöm rá, hogy tudni biztos.
0: De nem szabad, mert annál rosszabb, akkor tudja, hogy bevonzod azokat a negatív.
2: Dehogy vonza.
0: Dehogy nem, hát akaratlanul bevonzod.
1: Ugyanakkor meg ugye úgy vagy vele, nem, hogy azt mondod, hogy jó, most akkor ez elindult, ugye szokták mondani, hogy valami baj bejut, akkor azt mondod, most nem áll meg háromig például. Mm-hmm. És akkor azt mondod, hogy amikor bejutott valamik, azt mondod, jó, gyerünk már, akkor tessék, történjen már meg, aztán túl vagyunk rajta, nem?
0: Tehát nem tudom, én nem gondolkodtam sose így, soha.
1: De amúgy én sem szoktam ezen így, csak
2: várom, na mi lesz még? Most elromlottak.
1: Hát igen, mert hogy igen, szoktam mondani az ember, hogy jó, akkor még mi lesz, mert már most elindult a lavina.
2: Igen, de ez igen, mindig hát bejön, tuti.
1: Aha. Hát igen, erre aztán mondhatjuk azt, hogy azért, mert bemondod, vagy mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen törvény, ez is, hogy bekövetkeznek dolgok. De egyébként egy picit visszautalva arra, hogy mit csinálunk meg jól, és hogy mennyi munkabefektetés, vagy időbefektetés. Hogy nekem az a példám van, amikor ott lakott a tömbházban, nem messze tőlünk egy villanyszerelő, és akkor átjött megnézni a villanytűzhelyünket, mert akkor nem akart azért belenyúlni, sok mindenhez értette, azért a villanyt az érdekesen kötözgette be a házba. És így, hát persze nem volt nagy baj, de azért, hogy aztán ott mi, hova volt, köztem, miért nem. Na mindegy, úgy csinálta, hogy a legegyszerűbb. Az a helyzet, hogy jött, megjavította a tűzhelyt, de megjavította volna, papíron megjavította, de közben nem történt semmi, nem lett jó. És akkor erre mondja, hogy hát nem mondja, hogy ennyi pénzt kér, ugye jó, hát nem közvetlen szomszédból, de hát ott akkor onnan jött, és akkor mondja, hogy jó, de hát végül csak nem lett jó, meg akkor most mennyi. Hát pedig ő mennyit dolgozott rajta. Azóta is emlegettük. Tehát, hogy belefektette az időt, meg a munkát, de nagyjából itt sem ért magyarán.
0: Na most a váratlan problémákra visszakanyarodnék és Murphy törvényére. Köszönjük, Sanyi, hogy ezt elmondtad, de ezt rájött volna a végén, mert ez az előző témához és bölcsességhez tartozott.
1: Igen, csak most így hogy ezt, de igen.
0: Erről majd beszélünk. Na, viszont a váratlan problémák inkább a tervezés hiányát mutatják meg, vagy vannak helyzetek, amelyekre egyszerűen lehetetlen felkészülni?
1: De vannak helyzetek, amikre lehetetlen időnként felkészülni, mert hát valahogy mindennel nem tudsz számolni, meg vannak olyan, tehát ha csak nem tudom, kapsz valami jóslatot, vagy ihletet, vagy valamit, vagy nem ihletet.
2: Szerintem fel lehet készülni dolgokra.
0: De nem tudsz mindenre felkészülni.
1: Sok dologra fel lehet készülni, de én nem tudom, tehát valami.
0: Arra például nem tudsz felkészülni, hogy mész az utcán és fejbe ver valaki hátulról. Tehát most honnan volt
2: hát
0: felkészülni?
2: Arra nem, persze.
0: Na most mondtam egy példát. Tehát most
2: arra nem. Jó, na. Hát mindenre nem lehet, de mondjuk az életednek a 80%-át már azért ki tudod következtetni, hogy miután mi következik, ha azért odafigyelsz. Tehát, ha nem kötött,
0: na most várjál, te előre ki tudod következtetni, hogyha elromlott a tévé, akkor a mosógép fog elromlani? Vagy hogyha van 88 technikai eszköz, akkor még fog elromlani? Hogy kérdezem meg, kedves Karina,
2: igen, mert mondjuk kötekedni? A mosógéped már 15 éve működik, mert az régi, az várható, hogy lehet, hogy. Vagy ha mondjuk a nem tartott karban a műszaki cikkeidet, akkor azok elképzelhetően elromolhatnak.
0: Na, és tehát én mondok azért neked egy olyat, hogy nekem volt olyan eset az életemben, amikor amire számítottam, az nem romlott el, és amire nem számítottam, pont az romlott el. Na, erre mit varsz?
2: Erre varok gombot.
0: Varhatsz, de hát... Szerintem nem lehet mindig mindenre felkészülni, mert egyrészt az ember most azzal foglalkozik és gondolkodik, hogy mi fog elromolni, vagy mi megy tönkre, vagy mikor üt be a kraft, hát akkor egyúttal be is vonzza azt a negatív dolgot. Én nem, pont hát nem foglalkozok rajta, vele.
2: Csak számíthatunk rá.
0: De nem számítunk rá, ha megtörténik, így is, úgy is megtörténik. Ha nem történik meg, akkor úgy se fog megtörténni. Én például ezt az elvet valom, hát most számítok rá, jó, hát van egy 10 éves, nem tudom, számítógépem, és még működik arra elég, amire én használom. Hát most akkor számítsak rá, hogy el fog romlani. Hát tudom, hogy egyszer úgyis el fog romlani. Hát most az, hogy mikor, az egy másik kérdés. Hát most nem fogok ezen rágörcsölni, hogy mi fog elromlani.
1: Egy műszaki baleset, vagy egy műszaki hibát, egy balesettel, hogy nem tudom, kificamítod a lábad, mész haza, fönnlaksz a 6. és akkor így bemegy a lépcsőházba, hogy jaj, végre beugrom a liftbe, és fölmegyek, mert már úgy fáj a lábam, vagy nem tudom, mi van vele, és akkor erre hívnád a liftet, ami ugye közben elromlott, azt lehet felgyalni. Ezt nem tudod kiszámítani, hogy ez most pont így meg fog történni, csak bosszankodhatsz, hogy már úristen, hát nem elég, picamítod a lábad.
0: Na, és akkor még ráadásul mi van? Akkor a pont akkor szorulsz be a liftbe. Az a még rosszabb.
2: Elég.
1: Akkor pont lakik egy baleseti sebész, vagy egy gyorsítás, vagy valaki, aki éppen így Robi, ránéz a lábadra, és azt mondja, hogy jó, hát ez nem is csak, hogy kifitamolok, hanem eltört, úgyhogy próbáljunk kijutni, aztán menjünk a sürgősségét. Nem tudom.
2: Feladtam, Robi.
1: Tehát, hogy bármi, igen.
2: Elköltözöm.
1: Jaj, nem már.
0: Menjünk tovább még egy szabállyal, aztán megyünk zenélni. Richard kölcsönös függőségi szabálya, amit elég sokáig őrizgettél, azt már nyugodtan kidobhatod. De amint kidobod, rögtön szükséged lesz rá.
2: Tuti 100%, hogy ez így
1: van. Ez előfordulhat, igen.
0: Ezt én is tapasztaltam, ezt a helyzetet.
1: Mindig rossz, hogy én pedig ilyen megszabadulós vagyok, hogy olyan nem kell, ez már mit kell, már nem akarom pakolgatni.
0: Na most, ti dobtatok már ki valamit, amire másnap szükséged lett?
1: Hát azért úgy nem jártam, hogy utána az tényleg
2: nem,
1: nagyon
2: kell. Nem, örülnek is annyi. Én szoktam járni a spejzbe, meg néha a pincébe, és szoktam néha kidobálgatni. Na nem önszántamból noszogatnak, hogy nem fog kelleni, ez már semmire.
0: Én is jártam már így, csak már nem emlékszem mivel, hogy valamit nekem édesanyám, vagy nem tudom, édesanyám volt, aki takarít, és kidobott valamit, és közben másnap én azt kerestem, és ott kerestem, hogy hol van, hova lett, és kiderült, hogy ő a szemét meg gondolta és kidobta. Hú, de mérges voltam.
2: Én a szerszámokat nem szoktam kidobni, de azt hiszem egy fenőkkövet volt, hogy nem kell, van már másik fenőkő, hát kellett volna, vagy mondjuk nem tudom, apróságokat, hogy már nem kell, már
0: hát
2: nem
0: szerintem
2: kell.
0: Szerintem Zoli nem is örülne, ha kidobnád a szerszámot.
2: Nem, az a Zoli, az. Ő szokott, esse kell, és basszus is, mégis csak. Hát én ezért nem szeretek kidobni ilyen. Pici vezeték, megmaradt, ilyen kulcs, olyan kulcs, cső kulcs, nem tudom, nagy falapács, balta, ilyeneket mondjuk nem dobunk ki, de tehát vannak, amiket azért így is megszabadultam tőle, és kellett is, hogy nem dobunk.
0: Szerinted mi alapján lehet eldönteni, hogy valamit érdemes kirobni, vagy szükségünk lehet rá a jövőben? Tehát, hogy mi az a dolog, amikor így elgondolkodsz azon, hogy most mit csináljak? Mi lehet volna
2: hát szükség? Soha nem fogod használni, tehát biztos.
1: Valamilyen fontossági során.
0: És honnan tudod, hogy holnap nem keresed?
2: Hát mondjuk, amit már nem
1: van
2: tudsz
1: új,
2: használni.
1: Vagy vettem másikat, vagy már azt pótoltam, csak még megtartottam, hogy nem tudom. Vagy
2: hát legyen bele kettő mondjuk, igen.
1: Hát igen.
2: Tehát talán akkor, hogyha van belőle másik, vagy hasonló, vagy ugyanaz, de még megtartod a régit, mert jó lesz az még addig, amíg nem megy tönkre, nem használom az újat, talán akkor. Más esetben biztos, hogy nem. Tehát, ami elromlik, az kuka, ki kell dobni. Pedig nem szeretem, mert pazarlásnak tartom. Tehát, amíg jó valami, addig nem dobjuk ki, soha.
0: Igen, de egy olyan ember, aki gyűjtöget, azt néha kötődik olyan tárgyhoz is, amire már nincs szüksége. Hát ismerek, sőt, szó szerint ismerek olyan embert, közvetlen környezetem is van, aki szeret gyűjtögetni. Ó, jó lesz az még erre vagy arra. Sanyi, te is ismertél ilyet, ugye? Jó, ne dobjuk már ki, az még jó lesz valamire.
1: Saját apukám is.
0: Na, látod, pont rá gondoltam. Az jön, hogy te is ismertél ilyet.
1: Anyu, meg állandóan, és ez már mi, és hogy nézed már ki, és mit te? Ó, nem, mert majd használják a gyereket. Nem, majd jó.
2: Az nálunk is így volt, figyelj. Szerintem 80 ezer forint értékű mindenféle apróságot vittünk el a mégbe, mert ez a minden kell, meg ma jó lesz valamire, de hát már rozsdás volt, már nem használod, régi munkaeszközök, régi olyan dolgok, amiket már tényleg nem fogsz használni, egy villanymotor, egy vittett töltőkábel, tehát olyan dolgokat ki kell dobni. Semmit nem tartunk meg. Csak azokat, amik tényleg hasznosak, fontosak, kellenek, mert az embert egy egész raktárt összedobálhat vele.
0: Na most a mai fogyasztói világról már beszéltünk, de felteszem a kérdést, hogy inkább arról ösztönöz bennünket, hogy túl sok mindent megtartsunk, vagy arról, hogy túl könnyen lecseréljük az utóbbira. Ezt mondtam is pont az elején, hogy hát most ha belegondolsz, veszel egy új telefon, két év múlva úgy fejlesztik, hogy általában két-három év múlva dob ki és vegyél újat. Ez a mostani fogyasztói társadalom. Veszel egy mosógépet, egy szárítógépet, egy bármilyen gépet, arra dolgoznak, hogy az ne 10-20 évet szolgáljon ki egy életet, vagy fél életet, hanem két év múlva dob ki és vegyél másikat. Mindegy, hogy 150 ezerért vetted, vagy 50 ezerért, de ez a fogyasztói társadalom.
1: És kérdés, hogy tényleg vajon így, hogyha összegezzük, az ugye egy ilyen külön kérdés, hogy vajon melyik az a műszaki cikk, amelyik a legtöbbet kibírhatja, mondjuk nem tudom még.
0: Hát de szerintem Sanyi gyártó,
2: mert mondjam neked, mondjuk egy vasaló.
1: Egy vasaló. Hát
2: talán igen, a vasaló, mert a mosógéppel sok nagyon, vagy mondjuk tudod mi, a kenyérszivító. Tehát a kenyérszivítóban nincs olyan alkatrész, ami elromlik. Ha csak a cekász nem romlik ebben, ami meleg.
0: Nekem volt olyan kenyérpirító, ami elromlott két év alatt.
2: Hát nekem...
0: És képzeld el, tudod, mi romlott el? Tudod, ez ilyen lenyomós kenyérpirító, és az igen, a rugója. Nem zárt le. Tehát, hogy nem tudtam melegíteni, lenyomni. Nem pattant vissza. Folyamatosan pont az, hogy visszapattant. Nem tartott.
1: És akkor az már úgy nem is dobta ki, ugye?
0: Nem, azt nem is lehetett megjavítani. Az a baj, mert én nézettem, sógrom ilyen nagy ezermester, és nézettem vele, és azt mondta, hogy hát ez kuka, ezzel nem tud mit csinálni. Ezt nem lehet megjavítani.
2: Nekem van egy nagy, hatalmas mozsárom, amiben lehet törni egy... Hát nem fém, az mind nem vas, nem fém.
0: Ágyú is volt hozzá?
2: Van, igen, igen.
1: Mozsárágyú. Jaj.
2: Hát az sose fog elromlani, ott mindent össze tudok törni benne. Az már szerintem 80 éve a család tulajdonában van, tehát az nem.
0: No,
2: az nem romlik el.
0: Én nem mondom,
1: hogy... Igen, amit manuálisan használsz.
2: Igen, tehát manuálisan használsz.
1: Mondjuk még a hajszárító jutott eszembe, azok mennyit bírhatnak.
0: De a hajszárító...
2: Régen vetted, kibírt 12 évet, a mostani szerintem 5 évnél tovább nem bírja, mert leég a motorja.
0: Az sem olyan már. Viszont menjünk egy picit zenéjünk, aztán hamarosan jövünk hozzátok, visszatartsatok velünk továbbra is. Place that I call home. velünk továbbra is.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közebb hozzád lépésre, és így a kötelező rovatok és hírek előtt gyorsan még egy ilyen törvényt beszéljünk ki méghozzá. Lerman törvényét, vagy Lerman, amely így hangzik, hogy gyakorlatilag bármilyen műszaki probléma megoldható, ha elegendő idő és pénz áll rendelkezésre. A gond csupán az, hogy valamelyikből mindig hiány lesz. Na most az a kérdésem, hogy mikor érdemes még időt és pénzt fordítani egy probléma megoldására, és mikor célszerű inkább elengedni?
2: Hát műszaki termékeknél, ha nagyon régi, nincs hozzá alkatrész, nem tudsz belőle kihozni már többet, akkor el kell engedni. De ha nagyon ragaszkodsz hozzá és érzelmileg kötődsz, akkor érdemes, ha van alkatrész, van ember, aki még megcsinálja, és van elég pénzed és időt, hogy kivárd, akkor érdemes megcsinálni.
1: Na és nálad az idő, vagy a pénz szokott inkább hamarabb elfogyni, Karina?
2: Hát nagyon drágán akarják megcsinálni a pénz, ha meg nem vállalják el, akkor az idő.
3: Igen, ez ennek a függvénye, hogy
2: igen. De alapból a pénz, tehát nekem inkább a pénz fogy el, tehát én nem vagyok hajlandó olyan dolgokért annyit fizetni, amit a mostani mesteremberek kitalál, aki csettintésre, mint a varázspálca, és akkor így megdöbbensz, hogy hát ezek duplányért dolgoznak órabérben, mint egy átlagos ember. Hát ez egy kicsit drága. Többe kerül a javítás, összeszerelés, mint a megvett termék, úgyhogy...
1: Miért ragaszkodunk néha egy régi tárgy javításához akkor is, amikor mondjuk gazdaságosabb lenne lecserélni?
2: Mert jobban működik. Még abban az alkatrészek fémből, vasból vannak, nem műanyagból. Hiába az új dolgok szebbek, jobbak, cukibbak, de a bevetett alkatrész a silányabb minőségű. Az autóknál is, tehát egy autóalkatrész is. Tehát most már sok mindent műanyagból csinálnak. Hát szerinted... biztos, hogy könnyebb javítani, meg könnyebb, de nem olyan tartó.
1: Na most mi a technikai fejlődés szerintetek valóban egyszerűbbé tette az életünket, vagy csak újabb problémákat adott a régiek helyett?
3: Hát ez is az is.
2: Nem, mert a technikai fejlődés azért szükséges volt az autók, a robbanó motorok, a nem tudom mi, a vonatoknál, a gőzmozdony helyett.
1: De most nem ennyi annyira vissza, csak mondjuk a 80-as, 90-es évek technikája, meg most a 2020-as évek technikája. Tehát, hogy nem ennyi vissza 150 évet az ipari forradalomig, mert...
2: Hát, de hát ott kezdődött.
1: Hát az egy dolog, de itt most nem arról van szó. Itt arról van szó, hogy például egy 30 évvel ezelőtti mosógép, az kibírt 20 évet. Mostani meg kibír 3 évet. Tehát, hogy ez a technikai fejlődés.
2: Jó, oké, tehát akkor ha így nézzük, akkor egy tárcsás mosógép sokkal többet fogyaszt, hát talán villanyba, többet fogyaszt, ennyi. Most a fogyasztásra megyünk.
1: Lehet, hogy a mostaniak kevesebbet fogyasztanak, viszont a régiekben mondjuk több volt a valódi anyag, amire te hivatkoztál az előbb, nem?
2: Az is, de igen, na de hát ha sokkal több a rezsid, érted, nem tudom, egy...
1: Magyarázd el a 80 éves Marinénnek, hogy vegyen új mosógépet, nem jó neki a 30-40 éves hajdú.
2: Tudod, mi a jó nálam, hogy én nem fogom neki elmagyarázni, hanem én még mellé is állok a Marinéni mellé, mert ezt a technikát ő nem tudja kezelni, ami érintőképernyős.
1: Na, ez meg a más.
2: Ami olyan technikai fejlődés, tehát egy 80 éves Mari néni egy érintőképernyős telefon nem tud kezelni.
1: Tisztelt a kivételnek, kikérem ma
4: a kivételnek.
1: A 80 évesek nem hív. Az ellen példát
2: figyelj, jó, akkor vannak akkor 80 éves Mari nénik, meg Pista bácsik, akik nyomják a Facebookot, tekerik a telefont, de a nagy többsége nem.
1: Ennyi fért az első órába, jönnek a kötelezők, hírek, aztán pedig jönk hozzátok vissza a következő órába újabb érdekességekkel, törvényekkel, szabályokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked!
0: hírek a Lépés Rádióban. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a Hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár. Város szintet közelít a kereskedésben. Piaci jellemző szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek,
8: ez valami új high-tech cucc.
11: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
11: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
11: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
12: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
13: A reklám után
14: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
13: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

0: Ennyi lépéssel közelebb hozzád lépésre, és folytatjuk a Lépés délután és a Lépés délután podcastet. A YouTube-on a hallgatók figyelmét felhívom, hogy iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg YouTube csatornánkra, ezzel tudjátok támogatni és segíteni a munkánkat. Minden feliratkozást, hájpolást, lájkolást köszönünk. Folytatjuk a mai, hát nem konkrét témánkat, de mondhatnám ezt is úgy, konkrétan törvényeket, szabályokat, gondolatokat hoztunk nektek, meg megfigyeléseket, amelyekről beszélgetünk. A következő ilyen az Ettore megfigyelése. Az így hangzik, a szomszédos sor mindig gyorsabban halad. Ha pedig átállsz oda, az a sor kezd el gyorsabban mozogni, amelyiket éppen elhagytad. Kérdezlek titeket, hogy miért érezzük olyan gyakran, hogy mások mindig gyorsabban jutnak előre nálunk?
1: A nagy sorban állásnál, ami mondjuk egy hatalmas nagy áruházban van, régen nagyon sok kassa volt, most már a kasszáknak a felét is lefelezték, és annak a negyede, ami rendes emberi kasszás üti be a általunk megvásárolt termékeket, és vannak önkiszolgáló kasszák is. Na most legtöbbször az volt régen, hogy valaki meglátta, hogy nyílik egy kassa, akkor ilyen start funkciót vett föl, mint a lökhajtásos repülő, hogy rögtön ástartott, mert ő rohadt. Na de még te föleszméltél, még elindultál. Elképzelhetően, hogy az a kasszás még föl se készült arra, tehát lelassította azt a folyamatot, amit te azt hittett, hogy gyorsabb. Régen apukámmal vásároltunk az Interspárba, és mindig kinéztük, hogy melyik kasszás hölgyhöz megyünk. Szőkéhez, a barnához, a vöröshez, az idősebbhez, vagy a fiatalhoz. Tehát azon stíröltük, hogy melyik kasszás kedves hölgyet válasszuk ki.
2: Ezt leginkább gondolom apukád döntötte el.
1: Igen, ő döntött el, igen, melyik hölgyek. És volt férfi kasszás is, akkor én döntöttem.
2: Akkor te választottál. Hát, van rendszer, persze.
1: De ez csak egy olyan gondolat, hogy azt hiszed, hogy az azért, mert akkor nyit, az gyorsabb lesz, de nem lesz az.
2: Én mondjuk apukád választására nem csak erre gondoltam.
1: De... Ja, gondol. Például lehet, hogy a másik sorban van egy macerásabb vásárló. Érted? Tehát nem az van, nem jó a vonalkód. Tehát azt hiszed, hogy te az úgy jobb, mert menjünk, de közben nem biztos, hogy te gyorsabban fogod. De a gondolat nem rossz.
2: Igen? Mi?
0: Na, a következő kérdés pedig az merült fel bennem, hogy volt már számotokra is olyan, amikor most nem csak vásárlásra igaz, de mondjuk vásárlásnál leghétköznapi eset átálltatok egy másik sorba, és azonnal megállt az a sor. Vagy ezt éreztétek?
1: Volt rá, igen, hogy azt gondoltuk, hogy ott azért most gyorsabban halad, mert megnéztük a kosarakban lévő termékeket, és hát itt csak három termék van.
2: Ott igen, van. Az alapján így lehet.
1: Igen, ott nincs pupos kosár. Na jó, lehet, hogy ez jó lesz nekünk, startoljunk. És hát vagy elromlott a kassa, vagy elromlott a vonalkód leolvasó, vagy volt egy macerás vevő, aki mondjuk elkezdett hisztizni a kasszánál. Tehát mire mi kijutottunk, a másik pénztárnál lévő már háromszor lement. Volt, nagyon sokszor volt ilyen, igen, hogy váratlan helyzetek. Tömkelege jött. Úgyhogy inkább maradtunk mindig utána abba a kasszán sorba, vagy ott azon a helyen. Vagy hát például igen, valahol volt akció. Most képesek vagy elmenni 3-4 termékért 16 helyre, mert ott akciós. Itt ebbe az áruházba ez, ott van az, ott a maz, és azt hiszed, hogy jól jársz, közben nem. Nem éri meg egyszerűen elmenni azért máshova, azért az 500 forintos olcsóbb akármiért, mert a benzine és az idő sokkal többet ér. Következő?
0: Na, a következő kérdés pedig, ami így felmerült még bennem ezzel kapcsolatban, egyébként ezt szerintem mindenki érezte, amit ez a kérdés, hogy válaszoltatok, tehát szerintem mindannyiunk tapasztalta. Viszont vajon az élet más területén is hajlamosabb vagyunk úgymond másik sorba állni, amikor azt látjuk, hogy valakinek jobban mennek a... Bocsánat, elfogy a levegőm. Tehát valakinek jobban mennek a dolgai?
1: Hát szerintem nem vagyunk érdekemberek, egyikünkről sem tudnám ezt elmondani. Nagyon pofátlannak és kihasználónak érzem azt, hogy azért barátkozok, mondjuk, ha már a barátságról lenne szó, vagy az emberi kapcsolatokban, vagy azért menjek, vagy hanyagoljam el azt a barátomat, aki mondjuk szegényebb, vagy azt a barátomat, aki messzebb lakik. Tehát én nem tartom ezt jó dolognak, hogy azért barátkozom, vagy azért nem megyek el, mert messzebb lakik, vagy mondjuk a barátomnak több pénze van, és fú, de jó, most akkor több programon tudunk részt venni, mert ő tud fizetni mondjuk nekem, mert én mondjuk szegényebb vagyok, vagy nincs arra pénzem. Tehát én nem tartom ezt jó dolognak. Vagy csak olyan pasival jövök össze, akinek olyan bankszámlája van, hogy igen, vagy olyan autója van, mert, és akkor fú, de nekem most akkor jobb lesz. Vannak ilyen érdekkapcsolatok, de szerintem ebből soha nem sülhet ki jó.
0: Mikor érdemes változtatni szerintetek, és mikor lenne jobb türelmesen kitartani az eredeti döntésünk mellett? Én mondjuk olyan ember vagyok, aki az eredeti döntése mellett, ameddig csak lehet kitartni, ha túl sokszor is, vagy túl sokáig tovább, mint kellene, vállalom, de én például sokkal jobban ragaszkodok az eredeti döntésemhez, mert az az én döntésem, és az szerintem úgy jó. Viszont meddig kell kitartanunk? Vagy ezt ti hogy gondoljátok? Mit gondoltok erről?
1: Hát figyelj, én is egy makacs ember vagyok, makacs embernek tartom magamat, és én is szeretek kitartani az eredeti döntésem mellett, amíg nem bizonyosodik be, mondjuk, hogy egy oltári nagy hülyeség, és nem gondol bele valaki más, hogy megkopogtatja a hátamat, hogy figyelj, erre is erre gondoltál, vagy ezt is ezt a dolgot úgy átgondoltad, és akkor itt pislog a kettőt. Ja, tényleg, tehát figyelj, akkor most ezt gondoljuk újra. És ha tényleg rájövök arra, hogy ez egy oltári nagy hülyeség, vagy túl gondoltam, vagy meg lehetne oldani másképp, vagy károm származik belőle, akkor azért úgy átgondolom, mert a kívülálló emberek mindig jobban fel tudják nyitni a szememet. És akkor döntök, hogy oké, igazad volt. És újra gondolom.
2: Igen, hát egy észszerűbb megoldás azért, ha meggyőzhető egy kicsit az ember, meg látja, hogy az észszerűbb, akkor csak azért, csak nem tartok ki a rosszabb megoldás mellett.
1: Hát vannak azért olyan emberek, akik kitartanak a hülyeség mellett, de hát rá is csesznek szerintem. Hát az... tehát, van olyan, aki hajthatatlan, és azt mond, én már csak azért is, és senkinek nem hallgatok itt, majd az úgy jó lesz, és végül is kárt is okozhatsz vele, bánatot is okozhatsz vele, rosszul is járhat, tehát egy rossz döntés azért úgy, hiába még, ha csak segítség. Tehát azt mondom, hogy figyelj, én csak segíteni szeretnék rajtad, megrendelek neked valami terméket, mert én állati jót akarok, de neked rohadtul nincs rá szükséged, és akkor kapsz valamit mondjuk, aminek nem örülsz. És csak fúp a hátadon, és meg akarsz tőle szabadulni, és neked nem kell, soha nem fogod használni. És akkor de jó, én adok, de közben neked meg, hát köszi.
0: Na, én Amandó vagyok, egy picit menjünk, zenéljünk, és innen mindjárt folytatjuk. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozott Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá a következővel, méghozzá egy újabb törvény, Maximen törvénye. Arra soha nincs elég idő, hogy valamit elsőre rendesen elvégezzünk, arra viszont valahogy mindig akad, hogy később újra csináljuk. Megint számra egy kérdéses, vitás, hogy is fogalmazzak?
2: Felvetés.
1: Igen, felvetés, mert nem biztos, hogy ez minden esetben így van. Viszont kérdezlek titeket, hogy miért választjuk sokszor a gyorsabb megoldást akkor is, amikor sejtjük, hogy később több munkánk lesz vele?
2: Sietünk, nincs időnk, rohanunk, futunk, szaladunk a rohanó világ, pedig ráérnénk.
3: Hát igen, de igazából tényleg mindig inkább azt választjuk, hogy valahogy gyorsan ezt megoldjuk, és ezt behozzuk.
2: Hát a sok minden esik a fejünkre, mondjuk feladatgyanánt, vagy mondjuk összetorlódik.
3: Igen, akkor valahol kell kezdeni a csinálást, meg a ezeknek a helyretételét, és hát igen, akkor
2: jól kell beosztani az időnket, és akkor mindenre van időnk, de hát ez néha nem sikerül, mert jönnek váratlan események, amikor eltolódnak, és akkor kénytelenek vagyunk gyorsan megcsinálni. Sajnos az, amikor gyorsan összecsapsz valamit, bármit is, akkor azért azok hiányosak lehetnek, és hát azért kezdheted előről, mert nem lesz az tökéletes.
1: Hát igen, viszont ebből merül fel, vagy ebből a gondolatból merül fel a kérdés bennem, hogy volt már olyan munkátok, amit kapkodás miatt kétszer kellett elvégeznetek?
2: Ó, hát sorolom. Hát persze. Gyorsan mosogatok, mert nem érek rá, mert sietek, de nem szeretném, hogy ott maradjon, és mondjuk a tányéron rajta maradnak egy kisebb dolgok, mert nem öblítem le mondjuk rendesen, és mondjuk mosogatószeres marad. Vagy például fölporszívózom, és mondjuk kihagyom azt, amit felszerettem volna porszívózni, mert sicsúgypikpak, és azt a részt úgy nem porszívózom föl. Vagy a közérbe leszaladok, hogy kell valami, és nem írom föl, elfelejtem, és volt olyan például, hogy egy hát egy csomag babérlevelet mondjuk két hétig nem vettem meg. Mert mindig siettem, futom, ó, nem már, nem kell, oké, mert a babérlevél. Hát vissza nem megyek. Mindig, nem volt babérlevelem.
3: Igen, mert az ember manapság, hogy ilyen hosszabb bevásárlásokat csinál, ugye? Vagy nagyobb bevásárlásokat, mert nem úgy van, mint régen, hogy még lehet, hogy a kisboltba se bent úgy be valaki, hogy jó, most akkor nem veszek csak egy babérlevelet és csokkolok. Más valami? Parancsol? Mit szeretne? Ugye kérdezték a kisboltosok. És akkor én azt mondom, hogy nem, köszönöm.
2: Ennyi. Igen, csak ez nehéz megállni, amikor elétódol egy csomó minden, hogy ez is akciós, tudod, úristen, és akkor egy fél szatyom.
3: Már eleve, hogy jó, de csak ezért jöttem, tényleg.
2: És más biztos nem kell, na, körülbelül ugyanez.
3: Hát.
2: Tehát sokkal jobb időt szállni arra a munkára, és megcsinálni mondjuk 99,9%-osan, mert így is úgy is újra kell. Tehát ugyanez a házi munka, ugyanez a munkahelyeden, tehát össze lehet csapni dolgokat, de nem éri meg, mert biztos, hogy abban annyi hiba lesz, hogy az egész nem ér semmit. Tehát egy leszke megcsinálása, egy projekt leadása, egy jogosítvány letétele, a tanulás, tehát összecsaphatom én a leckét, lehet, hogy kapok rá egy egyes fölét, vagy egy kettős alát, de hát az lehet, hogy nekem nem fog elég lenni, mert tudom, hogy többre vagyok képes például.
1: Hát most létezik olyan pont, ahol az alaposság már nem előny, hanem felesleges időveszteség, szerintetek?
2: Hát most gondolkodnom kell. Hát a házi munkánál, hát ott jobb, ha az ember alapos, mert mondjuk nem emelkedik meg a sütid akkorára, amekkorára szeretnéd, de lehet, hogy az úgy is jó, ahogy van. Hát mondjuk közlekedésnél talán nem, hát talán a közlekedés. Hát ott nem biztos, hogy a busz után rohannod kell. Tehát ott lehet, hogy elég, ha megvárod. Megvárod azt a buszt, ami jön. A szerelésnél, tehát bármit össze akarsz szerelni, ott kell az, hogy elhúzd, mert ha nem húzod el, csak összecsapod, akkor összedőlhet a vár. Tehát vannak igen olyan dolgok. Egy projekt leadásánál...
3: Melyik nem?
2: Igen, vagy mondjuk egy alkotásnál. Tehát hogy most egy festő vagy, szobrász vagy, akkor ott pepecselned kell. Tehát vannak pepecselős melók, bármit le akarsz festeni, le akarsz csiszolni.
1: Igen, akkor azért ez fontos.
2: Igen, tehát vannak igen olyanok, ahol igen, vannak olyanok, ahol nem.
1: Na, amit keresel, menjünk a keresés törvényével tovább, amit keresel, az vagy a legszembetűnőbb helyen van, vagy ott, ahol a legkevésbé számítanál rá. Ezért érdemes a keresést rögtön a legvalószínűtlebb helyen, valószínűtlenebb, köszönöm Sanyi, helyen kezdeni. Csak kinyögtem. Hát, a szó igen. Most nekem nehezemre esett, valószínűtlenebb. Úristen, de hogy mondjam, nekem valahogy olyan...
3: És az nem ez a szó volt, de...
1: Az nem, az tudom meg szó volt. Az az útelágazódás volt, de azt ki tudom nekem mondani, az nekem nem okoz problémát, csak ez a valószínűtlenebb, valahogy nem áll a
3: jelen. A legvalószínű.
1: Na, viszont ne ragadjunk le itt. Miért nem veszük észre néha éppen azt, ami szinte előttünk van? Ott van az orrod előtt, és keresed fél órája. Ti is jártam, én is jártam már így.
3: Hát hány ilyen ember van, ugye?
1: Egy hát inkább esélyt, ez nem emberfüggő, Sanyi.
2: De ez emberfüggő.
1: Nem, csak
2: emberfüggő.
1: Most vitatkoznom kell.
3: Vannak ezek a kulcselhagyók, hogy én mondjuk sosem, mert én mondjuk annyira
2: kínosan... Nem használsz kulcsot, Sanyi, nem nehéz megtartani.
3: De használok kulcsot, hát...
1: De nem azért, hát most gondoljatok már abba. Most mondok egy példát. Lerakod a telefonod, hirtelen nem találod. Én velem is előfordul nap mint nap az, hogy van a lakásban 10 hely, ahol le tudom rakni. És volt már olyan példa, hogy valahol leraktam, mert éppen nem foglalkoztam, vagy nem kellett, volt rá szükségem, és csörgött a telefon, és nem találtam, hogy hol a telefonom. Hallottam, aztán végül megtaláltam a leglehetetlenebb helyen, de én raktam oda is. És pont erre mondom azt, hogy néha ott van az órunk előtt, de keresed, vagy egy másik, például keres egy orrcseppet, egy orrsprét, egy bármit, amit nem használsz minden nap, ezért elraksz valahova. Fél év múlva újra kell. Nem biztos, hogy eszedbe jut, hogy te hova rak. Nyilván tudod, hogy hova rakod a gyógyszerédet, vagy van valamilyen szintű rendszer, vagy osztályzat nyilván, de akkor is nem biztos, hogy oda rakod, és akkor keresed, és közben lehet, hogy ott van az orrod előtt. Tehát, hogy bárki járt így, és ez nem emberfüggő, ez esetfüggő, mert bármikor történhet, bármelyikünkkel olyan, velem hát, előfordul.
2: Figyelj, aki nem rendetlen, és mondjuk nagyjából rendet tartasz magad körül, és mindennek megvan a helye, az mondjuk kevesebbszer jár így. Hát a rendetlen ember...
1: Hát elmondom neked, kedves Karina, nem akarok messzire menni, ismerek olyan embert, akinél mindennek megvan a helye, rend van, ennek ellenére keresett valamit, nézelődött, és utána egy 10 perc után, nem 10 perc, 5 perc után megszólítja, hogy itt van az orrom előtt, hogy bele nem vertem az orromat. Tehát ennek ellenére keresett.
2: Hát fejeden van, és keresett hol a szemüveged.
1: Ja. Például jártál így is, én a kulcssal jártam, így amúgy én nem vagyok kulcselhagyó, de annak idején, amikor iskolás voltam, és mondjuk osztályterem kulcsot rám bíztak, mindig megvolt, nem azzal volt a baj, bedugtam a kulcsot az ajtóba, és kerestem a zsebembe, hogy hol a kulcs. Hol a kulcs? Hát már ott volt az ajtóba.
2: Nálunk a papucsok szoktak eltűnni, míg volt zsömlelány, addig cuki volt, mert mindig megkerestettük vele, de néha van, hogy az ember elhagyja, hogy lerakod valahova, de nem használod.
1: Nem, nálunk ez úgy van, hogy le van rakva a papucs, azt mondjuk sose hagyom el, érdekes módon.
2: Hát én sem elhordom a lábam.
1: Hát jó, de pont ezért nálam nem tűnik el a papucs, vagy nálunk egyáltalán nem. Nálunk van, amikor le van rakva a papucs, és a párom kutyája akkor is hozza a papucsot, amikor nem kérjük. Azt ott van, tudjuk, hogy hova raktuk. Tehát, hogy előfos, sőt volt, hogy az én kutyám is hozta. Tehát, hogy előfordul ilyen, és akkor, de attól nem hagyjuk el. Tehát, hogy lehet elszórni a papucsot?
2: Nem tudom, hogy lehet egy lakásba elhagyni, sok mindent. Nálunk lakáskulcsot szoktak keresni, kocsikulcsot.
1: Nem, mondjuk nem vagyok nagy elhagyós, hál' Istennek, ritkán előfordult velem is. Persze, szerintem mindannyiunkkal előfordul az életben, hogy valamit elfelejtünk, vagy elhagyunk valamiben jobban. Én például a jelszavaimat szeretem elfelejteni, és ez azóta van így, mióta nem lehet azonos jelszót használni mindenhol, mert a rendszer biztonság, meg a kétszeres titkosítás, meg minden hülyeséget bevezettek, és most már kell speciális karakter, kisbetű, nagybetű, számvesző, pont, kukac, és egyszerűen ezeket vagyok hajlandó elfelejteni, vagy nem vagyok hajlandó megjegyezni, és számtalanszor használom a jelző emlékeztető funkciót.
3: Igen, mert ott kezdődik a baj, ugye, hogy ugye mi nem látunk, és akkor úgy egyzeteljük, ahogy akarjuk, vagy meg fel lehet írni akár Braille-be is, ugye, aki tud, de látó is így felirogatja esetleg a jelszavait, de hát akkor...
1: Én soha nem írom föl, Sanyi, mert ha felírod, az már biztonsági kockázat. Onnantól
3: hát
1: kezdve,
3: egyébként igen.
1: Pont ezért soha nem írom. Viszont...
2: Hogy találod meg? Tehát én megőrlök ezekről.
3: Hát, igen, ez így.
1: Na most... kérdezlek benneteket arról, hogy maradjunk ennél a keresésnél még egy kicsit, hogy tök jól beszélgetünk, hogy most kinek mi az este, hogy számotokra, vagy szerintetek ki szokta nálatok megtalálni előbb az elveszett dolgokat?
2: Hát nálunk a kutya szokta volt, mondtam, de nagyjából én. Hát nálunk én vagyok a keresd meg, hova raktam, megtalálod, leesett. Igen. Mm-hmm. Vagy segítséget kell hívni, tehát van ilyen távsegítség. Tehát nagyon ritkán szoktam, de kell néha.
3: És akkor azzal egy teljes körű házkutatást.
2: Hát de nem, például tegnap előtt egy anyát ejtettem el, direkt pedig nagyon figyeltem, beraktam a zsebembe az egyiket. Tuti, hogy ne erre. Mi történt? Csak lejtettem.
1: Kaptunk egy nagyon jó kérdést. Bocsi, Karina, ezt fel kell tennem, és szerintem ez fontosabb, mint amiről most válaszolsz.
2: Azért nem, jó van.
1: A kérdés, de mondd el, szeretni még ezt hozzá.
2: Nem, mondd.
1: A kérdés úgy hangzik, hogy lehet ezt a törvényt az élet problémáira is alkalmazni? Előfordulhat, hogy a megoldást egyszerűen rossz helyen keressük?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
3: Komoly filozófikus kérdés, egyébként igen.
2: Igen. Tehát több útvonalat kell megnézni mindig, hogy tudsz megoldani valamit, mert nem biztos, hogy az, amire először gondoltál, az jó. Igen, lehet. És lehet, hogy jobb is lenne, ha így gondolkodnánk. Tehát van több útvonal, lehet, hogy van egyszerűbb megoldás. Igen.
1: Jó, megyünk tovább. Méghozzá Peter elve, nem tudom, ki volt ez a Peter. Az ember addig emelkedik, amíg el nem jut saját hozzá nem értésének szintjére. Minél többet tudsz, és minél több mindenhez értesz, annál nehezebbé válik a további fejlődés.
2: A
1: langrétre haladva előbb-utóbb olyan pozícióba kerülhetsz, amelynek követelményei már meghaladják a képességeidet. Hú, hát ez nekem már nagyon ilyen egyéni...
2: Mondok egy példát, biztos, hogy tetszeni fog.
1: Na most miért feltételezzük automatikusan, hogy aki kiváló szakember magas a pozícióban is ugyanolyan sikeres lesz? Jó kérdés.
2: Ez egy jó kérdés, mert ha alulról indulsz, tehát mondjuk maradjunk a gasztrominálnál, ha mosogatóként kezded, és végigjeld a ranglétrát, hogy először mosogató vagy, utána tányér elrakó, utána mit egy zöldség előkészítő, utána a mondjuk tálaló, utána pincér, tehát minden létrát végigjársz, utána mondjuk menedzser asszisztens, mert tovább tanulsz. Tehát sokkal jobban tudod az aljáról megbecsülni azokat az embereket, ha mondjuk főnök leszel, mint hogyha menedzser asszisztensként kezeled. Mert akkor az emberi kapcsolatokat, az emberi dolgokat, mondjuk egy hatalmas egy konyhán, nem tapasztalod meg. Tehát főnökként jobban tudsz működni.
1: Uh-huh.
2: Vagy egy olyan szakember, mondjuk ez a negatív példa, én mindenhez értek. Én villanyszerelés, gázszerelés, kertépítés, mindenhez értek. Na az nem ért semmihez. Mindenhez ért valamit, de egészében nem tud megfelelni, mert aki mindenhez ért, az nem ért semmihez. Vagy legalábbis csak egy dologhoz, a többi csak rámondja.
3: Igen, de azért az nem biztos, hogy minden esetben. De...
2: tapasztalat, annak tehát ez mindent, figyelj, ez szakosodni kell.
3: Annak,
2: aki
3: tényleg csak megbeleg módon csinál.
2: De pontosan, tehát szakosodni kell.
3: De van, aki azt mondja, hogy ó, hát mert hogy azért manapság már azért, hát látjuk, hogy azért...
2: De nem tudsz, Sanyi, olyan munkát, tehát nem tudsz minőségi munkát csinálni, ha te 50 dologhoz értesz. Tehát ha túl sok dologhoz ért,
3: jó, hát azért ott... annyira halmazatba persze. Mert hogyha azt mondja, hogy jó, én mit tudom én például a fogorom is legalább annyira, hanem különből kifesti a saját házát, meg festette a miénket is, a festőként, mint ahogy nem tudom a festő, hanem elektroműszerész, meg villanyszerelő.
2: Igen, de azok mondjuk társszakmák, az elektroműszerész és a villanyszerelő, az társszakma.
3: Igen.
2: Hát a festő az, nem, az, de ahhoz is más. Van érzéke.
3: Hát igen, tehát hogy...
2: De villany nem szerel, mondjuk, meg gáz nem fektet le, meg
3: hát gáz az például nem nagyon nyúk át, igen,
2: na látom,
3: mindig csak ember.
2: Tehát tudni kell, hogy az ember mihez ért, és mit tud ténylegesen megcsinálni.
3: Bizonyos dolgokat, hogy pár dolgot, azért még a szakmáján kívül azért, igen, a játékot.
2: Jó, ez így belesik, igen.
3: Mert jobban jön ki nyilván.
1: Na menjünk tovább szerintem egy következő törvényre. Ham és Orbán micsodája? Axiomája. Mi az axióma?
2: Majd megnézzük az idegen szavak szótárába.
1: Köszönjük
3: szépen. Ismerem azt, de, hogy hát ez is egy ilyen...
1: Mi az axióma?
2: Majd megnézzük az idegen szavak szótárába.

0: És akkor hát gyere rá magad.
1: Jó, de hogyha megnézitek.
2: Kínaiból. A veszélyből lefordított tüzdék, hogy átmányzó cég.
1: De hogyha veszel egy tévét, az emberek 98%-a nem olvassa el a használt útmutatót. Megfogja, az a viszi, bekapcsolja, beállítja magának és használja.
2: Mert általában ritkán tud eligazodni rajta, ugye, mert
0: az is, igen.
2: Egyértelműen fogalmaznak ezek a használati útmutatók, ugye, de...
0: Hát egy mosógép, jó elolvastad, hogy melyik program mit tud.
2: Igen, azért azt nem áll, tehát...
0: De mondjuk egy hajszárítónál bedugod, hajszárítasz, készen, ne ragd vízbe, meg ezt ne csinálj vele, meg azt ne csinálj, azt magadtól is tudod.
2: Ahhoz így annak külön olyan nagy
0: külön funkció. Nem kell, érted.
2: Tehát egy tévénél mondjuk nem, igen, tehát hogy azért, hogy... Igen.
1: Na most akkor elmondhatjuk, hogy sok mindent inkább magunk akarunk megfejteni, mint hogy drágú segítséget kérni.
0: Mondhatjuk, hát ami egyértelmű, ezt. Azt igen.
1: Az önálló próbálkozás segíti a tanulást, vagy sokszor csak feleslegesen megnehezítjük el a dolgunkat? Szerintem néha segíti is, egy néha meg is nehezítjük, tehát mind a kettő igaz.
2: Igen.
0: Hát ha nagyon küzdelmes, akkor megnehezítjük. Ha tök egyszerű, akkor királyság van, mert tanultunk belőle.
2: Ja.
1: Na most ez egy nagyon jó kérdés. Miért érezzük néha kudarcnak azt, ha segítségre van szükségünk valami megoldásához?
0: Hát az attól függ. Én nem szoktam kudarcnak élni, meg hogy nekem valakinek segíteni kell. Sokkal könnyebb. És ha nem tudom megcsinálni, azért nem fogom erőlködni, bánja a fene, majd megcsinálja.
2: Megszakadok is, akkor nem jövök rá, akkor nem jövök rá.
0: Hát nekem
2: van, aki képes addig kikázni.
0: Azért én szeretem átadni. Ami nem megy, azt fölteszem a kezem, csinálja meg a kért hozzá.
1: Jönnek az egyre.
2: Én olyan hibát ejthetsz, ugye, hogyha akkor simán el tudod rontani, és akkor azt mondják, hogy jó, hát vagy garanciás, de azért most olyan hibát ejtettél, ami már nincs is benne a garanciában, mert ez olyan, mint a... Tehát egy kicsit tönkre...
0: Tehát elrontod végül is, és akkor több kárt csinálsz, mint használsz.
2: Hát, igen.
1: Na, menjünk tovább, mert szorít az idő. 10. ilyen pont, honnan borotválja. Valószínűleg lesz egy második műsor is ebben a gondolatokban, mert nagyon sok minden nem fog beleférni. Mi az, hogy honnan borotválja? Fogott egy borotvált? Milyen kiderül? Azt írja, hogy amit rossz indulatnak vélsz, azt nagyon gyakran egyszerű ostobaság magyarázza. Nem érdemes, tehát konos szándékot tulajdonítani annak, ami puszta ügyetlenség vagy meggondolatlanság is megmagyaráz. Na most,
0: ez egy nagyon jó kérdés.
1: Miért feltételezünk néha szándékosságot olyan helyzetekben is, amelyeket egyszerű figyelmetlenség okozott?
0: Mert mérgesek vagyunk.
1: De én soha nem gondolkodok szándékosságba ez esetben, hát most ha valami baleset, az baleset. Tehát most direkt szándékosan, mit tudom én, az autómba belehajt egy másik autó, most ezt azért nem hiszem, hogy valaki ennyire, hát max a terrorista, akkor el tudom képzelni, vagy engem akar kicsinálni, de alapvetően nem tartom normális dolognak, tehát például egy ilyen esetben ez baleset, így is, úgy is. Az másképp, hogy ki a hibás, meg az majd eldönti a betétlap. Meg a bíróság, ha esetleg nem tudnak megegyezni a biztosítóval, hogyha van biztosító, az kártérítést kifizeti, de az egy másik eset. De most alapvetően miért kell mindenben inkább nekem az a kérdésem, miért kell mindenben a szándékosságot keresni? Most van, amikor tényleg csak alapvetően hát mondhatni.
0: Mert bosszant, Robi, tehát amikor nagyon sokat bénázol egy dologban, akkor egy idő után a másik feled bosszantja, hogy most ezt szándékosan csinálod, most direkt idegesítesz? Tehát most nem csak baleseteknél, az élet bármilyen részén, tehát már annyira béna vagy, hogy a másik már felhúzza magát, hogy lehetsz ilyen béna, hogy nem tudod megcsinálni, ezt szándékosan csinálod, hogy nem érted, vagy most akkor magyarázom ennél
2: készát. Nekem is szokták mondani, és nehéz bebizonyítani, hogy nem, ezt én tényleg nem értem.
0: Érted, nekem is szokták mondani, de én tényleg nem értem, és tényleg nem tudom, és nem megy bele az agyomba. Most persze egy balesetnél

0: nem mondhatjuk azt, hogy hát, szándékos volt, de lehet szándékosan balesetet is okozni, meg szándékosan másnak kárt okozni, mert jól röhögünk rajta, mert folyén, mondjuk, mit tudom én, kirakni a YouTube-ra akárhova, hogy fú, most én ezt az embert átvertem, és fú, milyen jót röhögünk rajta, de ez nem folyén, tehát szándékosan senkinek nem okozunk. Se bánatot, se balesetet, se semmit. Tehát vannak azért gyerekcsínyek például.
1: Könnyebb megbocsátani egy hibát, ha tudjuk, hogy nem szándékos volt?
0: Persze, hogy könnyebb. De a szándékos hibát is, ha nagyon béna, megbocsátjuk, mert tudjuk, hogy béna. Hát most ennyi.
1: Jó, oké, nézzünk még egyet. Poé törvénye. Kényes vagy szélsőséges témákról csak akkor érdemes tréfálkozni, ha egyértelművé teszed, hogy tréfáról van szó. Ellenkező esetben mindig akad valaki, aki szó szerint veszi.
0: Igen, igen, igen. Tehát,
1: veletek történt, poén... igen, de kérdezd.
2: Hát akkor úgymond nagyon nem érti a humort, és még nem is szereti.
1: Van ilyen, viszont veletek...
2: képes, szokták mondani, de igen, tehát, hogy...
1: Veletek történt már olyan, hogy valaki komolyan vette egy viccet?
0: Természetesen.
2: Igen, emlékszem.
0: Volt, igen.
1: Hogy kezeltétek ezt?
0: Poénkodni szerettük volna, vagy velünk poénkodtak, és én teljesen komolyra vettem, közben hót poén volt, még meg is sértöttem, és utána, amikor felvilágosítottak, hogy csak vicc vagy, nagyon jó pupa vagy.
2: Nem, velem inkább az fordult elő, hogy amit én bedobtam valami poént, és akkor azt nem vette az illető, vagy azt vette az okon. Mert mondjuk, nem tudom, én velem annyira ezt nem tudják megcsinálni, mert hogyha ismerem az embert, vagy nem, vagy valahol megérzem, hogy ez nem bántás, meg nem az, nem olyan poén akart, vagy ez csak poén, és nem komoly, tehát...
0: Nem, hát más a hangsúly, tehát más, amikor poénkodsz, mondjuk komoly dolgokon nem jó poénkodni, mert tényleg az ember olyan lelkiállapotban van, olyan dologról azért poénkodni.
2: Bizonyos helyzetekben, esetekben.
0: Igen, tehát nem poénkodunk. Tehát mit a halálesetnél, balesetnél, betegségnél az ember. Jó, lehet lazábban és könnyedebben, de poénkodni ezen például nem szabad. Mert a másik akkor ilyen lelkiállapotban van, hogy megsértődik, még ha te csak poénkodsz is.
2: Igen. Akkor minden ilyen felerősödik, ugye minden olyan.
0: Igen.
1: Na most szerintetek van felelőssége, vagy egyáltalán, ha van, kinek az, hogy elsősorban egy viccet megfelelően értsenek? Annak, aki mondja, vagy annak, aki hallja?
2: Aki mondja, annak úgy kell. Igen, tehát tulajdonképpen vannak rossz vicc mesélők is.
0: Például Robi.
2: Meg nem tudom, így mostanság...
0: De én sem tudok jól viccet mesélni.
2: Hallgatgatom a kabarét, és bizony... Hát ugye a közönség az úgy így mosolyog egyet, meg talán ezt is vágják, meg nem tudom, de vannak olyan poénok, amiken így én se gondolom, hogy a közönség 5 percet nevet, de az az igazság, hogy ezt ők is így mérik le. Tehát nem tudják másképp megcsinálni, mint hogy megértek egy ilyen.
1: Na, egy nagyon jó kérdésünk van, és lassan búcsúzunk el, ennyi félre a mai műsorunkba. A kérdés így hangzik, hogy megváltoztatta-e a közösségi média azt, hogy miről és hogyan merünk viccelődni?
0: Hát, sokkal pofátlanabbak lettünk, és sokkal jobban posztolunk olyan dolog alá is, ami alá nem kell. Tehát ha nem érdekel, nem érint, nem tudsz normálisan hozzászólni, akkor inkább ne is szólj hozzá. Tehát feleslegesen lájkokat és poénokat vadászni nem, tehát más ember kárán nem értelődünk. Igen.
1: Műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délutánba és Lépés délután podcastbe. Maradjatok velünk, hangolódjatok ránk és hallgassatok minket továbbra is. Ne felejtsetek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, még nem tettétek meg. Lépés Rádió Kötél Official néven találtok minket a YouTube-on. Holnap is jövünk hozzátok, és majd ezt a, hát nem is tudom, törvényeket még fogjuk folytatni, nem biztos, hogy holnap, de hallgassatok minket, kövessétek a Lépésre Rádiót, és csatlakozzatok a Hallgati Messenger csoportunkhoz, illetve a Lépésre Rádió Facebook csoportjához, mert Karina mindig folyamatosan, aktuálisan a műsor előtt publikálja, hogy miről is fogunk beszélgetni az adott műsor előtt, úgyhogy érdemes minket hallgatni, követni, lájkolni, feliratkozni, osztani, hype-olni, megosztani a tartalmainkat YouTube-on, úgyhogy mindenkinek mindent köszönünk, maradjatok velünk, és hallgassátok a Lépésre Rádiót. Sziasztok!
0: Hello!
2: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és meg kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkuláció változást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Breyer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatás együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lép is rád!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: következik.
1: Ó, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: A múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hoznak kuncák és közterek.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?
2: Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this mom?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzése kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Joy. Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: talk. Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás meg őrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot!
8: Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

mai műsorunk címe a vietnámi háború és a háborúk elleni tiltakozás a rockzenében. Köszöntöm Önöket rocktörténeti sorozatom mai adásában. Gondolom, sokan felismerték a bevezető zenét. Igen, ez valóban Hair Musicalből, illetve a filmből van. Azt látjuk a filmben, amikor a főhős a többi katonatársával együtt menetelnek és szállnak be a repülőgépbe, ami Vietnámba szállítja őket. Mai és a következő műsorunk azt mutatja be, sok-sok zenével illusztrálva, hogy a vietnámi háború milyen nyomokat hagyott a rockzenébe, illetve a rockzenészek hogyan reagáltak erre, és az ezt követő háborúkra.

Folytatjuk a múlt heti műsorunkat. Az előző műsor végén egy karácsonyi dallal, a White Christmas-szel búcsúztunk. Bing Crosby dala jelentette az amerikai katonák és diplomaták számára Szajgon elestét és a vietnami háborút.

világon létezik egy olyan békehimnuszt, ami a világ bármely háborúellenes megmozdulásán elhangzik mind a mai napig, ez Lennon 1969-es dala. Egyszer egy újságíró megkérdezte tőle, mégis mi a céljuk az egésszel. Ő pedig azt felelte, csak annyit kérünk, hogy adjanak esélyt a békének. Ebből aztán lett egy dal, amit helyben Magnóra is vettek. Később kislemezre került, és azóta a béketüntések egyik legnépszerűbb éneke. John Lennon, Give Peace a Chance. A másik dal címe War, játssza Bob Marley. A jamaikai reggae legnagyobb alakjának az egész életműve az elnyomás elleni harcról szólt. Dalszövegeiben mindig hangsúlyosak voltak a társadalmi üzenetek. A lázadó és lázító, vallásos, misztikus és profetikus Marley a War című dalának a szövegét szinte egy az egyben első Haile Selassie, etióp császár, eszközgyűlésen elmondott 63-as beszéde ihlette, hol Afrika gyakorlatilag összes vezetője nevében.

1970-ben megöltek 4 egyetemistát Ohio-ban azért, mert tiltakoztak a háború ellen. Ettől kezdve Vietnám ott volt az amerikaiak mindennapjaiban. Több millió ember bénított meg a Nemzeti Gárda által alkalmazott erőszak, amit a Kenti Egyetemről szóló tudósításokban láttak. A nemzet hangulata és az emberek háborúról alkotott véleménye változóban volt. A felsőoktatási intézetek tanulói a haragjukat többféleképpen is kifejezhették. Az egyik ilyen fontos és véleménynyilvánítás alkalmas kifejező eszköz a zene volt. Crosby, Stills, Nash & Young, Ohio. Buffalo, Springfield, For What It's Worth.

Bruce Springsteen Born in the USA dala USA-jel minden idők egyik leginkább félreértelmezettebb dala. A közönség által jól ismert változata egy nagyszabású stadion himnusz, ami elsőre úgy látszik, mintha egyszerűen csak az amerikai nagyszerűséget énekelné meg. Van benne hazaszeretet, nemzeti büszkeség, nem is kevés, de helyzet igazából ennél sokkal bonyolultabb. Valóság az, hogy a Born in the USA egy vietnámi veterán fájdalmas visszaemlékezésre némi keserédes ízzel vegyítve egy úgynevezett szeretlek, gyűlöllek levél Amerikának. A másik dalt játssza a YouTube, címe Sunday, Bloody Sunday. Sokan vesztek el, de mondd meg, ki győzött. Az árkok már a szívünkbe húzódnak. Anyák, gyerekek, testvérek és nővérek egymástól elszakadtak. Énekli az ír YouTube az 1983-as War című album talán legemblematikusabb dalában. Bár a szöveg bármely értelmetlen háborúra, és őszintén melyik háború nem értelmetlen, érvényes, és bolóék a hosszú évszázadokra visszavezethető brit ír vagy vallási szempontból protestáns katolikus konfliktus egyik legsúlyosabb incidensét dolgozták fel.

Műsoraimban nagyon ritkán játszok metal zenét. Most az aktualitás adja, hogy két ilyen dalt vegyek elő. Az emberekre erőltetett dolgoknak az elutasítását és mindenfajta lázadást, kifejezetten a szövegekbe is beemelő műfaj a metal, nagyon alkalmas a háború ellenes felszólalásokra. Sok olyan metal dal van, amely a háború iszonyatos hatásairól szól. A leghíresebb ezek között talán a Metallica legendás dala a One, egy katonáról, aki minden végtagját elveszítette a háborúban. Vagy a Black Sabbath-tól a War Pigs című klasszikus dal, a fekete mise résztvevőjéhez hasonlított tábornokokkal és a fronton halálra égő katonákkal.

0: Guns N' Roses, Civil War. Mitől lehet egy háború civil? Teszi fel a kérdést az eredetileg a 89-es romániai forradalomban árván maradt gyerekek megsegítésére készített válogatás albumban. Valóban, hogy is lehetne bármilyen háború civilizált? A téma sajnos örök. Ugyanúgy az aktuális a 60-as évek végén, mint a 80-as évek végén, vagy napjainkban is. A dalban minden benne van, ami rámutat a háborúk borzalmaira, hogy mindig az a képlet, hogy a gazdagot gazdagítja, a szegényt pedig eltemeti. The Cranberries Zombie című dalt Dolores O'Riordan, az együttes azóta elhunyt énekese szerezte, és egy ira merénylet áldozatainak állít emléket. A két kisfiú, Jonathan Ball és Tim Perry, két szemetes kukába rejtett bomba miatt vesztette életét, melyek az angliai Warrington egyik forgalmas bevásárló utcájába robbantak föl. A zavargások közel 30 éves időszak alatt több mint 10 000 hasonló bombatámadás volt, nem csak Észak-Írországban, hanem Írországban és az Egyesült Királyság több más területén. A számból készült videókliphez a rendező Samuel Bayer Észak-Írországba vett fel valós eredeteket, fegyverrel játszott gyerekekről és ráöröző katonákról. Emiatt mind a BBC, mind pedig az ír köztévé betiltotta a klipet, és csak egy vágott verziót voltak hajlandók leadni belőle.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it.

Remélem, az oroszok is szeretik a gyerekeiket, énekli Sting 1985-ös első szólólemezén megjelent Russians című dalában. A dalt, ami napjainkban megrázó aktualitást kapott, akkor a szovjet-amerikai hidegháború szembenállás inspirálta. A dal megírásakor az angol zenésznek szerencsére nem jutott eszébe, bármilyen módon is bojkottálja az orosz kultúra remek műveit, hiszen a dal fő motivumát Szergej Prokofjev, orosz zeneszerző, Kizsé hadnagy szvitjének a románc tételéből kölcsönözte. A másik dalt játssza Dire Straits, címe Brothers in Arms. Mark Knopflerék legsikeresebb 85-ös nagylemezének lassú, esőáztatta Melankolikus című dalát a magyar származású zenekarvezető 82-ben a brit-argentin falklandi háború idején írta. A háború 25. évfordulóján Knopfler, aki azóta is rendszeresen játssza ezt a számot, elkészítette a dal új változatát a legendás Abbey Road stúdióba, a befolyó pénzeket pedig a Falkland háború veterányainak ajánlotta föl.

Sajnos eljött a búcsú pillanata. Remélem, műsorommal sikerült néhány kellemes percet szereznem. Ha igen, akkor kedves hallgató, várom Önt a jövő héten, itt és ebben az időben. Ön Eszes István, ésszel és szívvel válogatott zenei összeállítás. Bringing back the old school sounds. Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat az 50-es évek duvá.

Mai műsorunk első száma Five Seconds együttes In the Steel of the Night. Ez egy New Haven-i csapat, alapítója Fred Paris. Ezt a gyönyörű dalt a katonaságnál őrségben írta a barátnőjének, és ezzel a számmal 1956. augusztusában a Billboard Top 30-as listájára jutottak.

Five Satins-től hallottuk klasszikus nagy dalokat, In the Steel of the Night. Műsorunk múltkori adásába arról beszéltem, hogy az 50-es évek végére egy kicsit elkezdett csökkenni a duvak népszerűsége. Hál' Istennek 60-as években valami csoda történt, mégpedig egy technikai csoda. Egy technikai újdonság adott egy második esélyt ennek a zenének. Megjelentek az úgynevezett 33-as fordulatú long player LP lemezek, és ezek kitúrták a helyükről a 45-ös fordulatú kislemezeket, illetve megásták a régi 78-as lemezeknek a sírját. Ez azzal járt, hogy kisebb lemezcégek elkezdtek lemezösszeállításokat kibocsátani a 40-es, 50-es évek klasszikus duvap lemezeiből. Ebből aztán nagyon sok együttes újra fel tudott éledni, a dalaikat felfrissítették, bekerült a közönség közé. Nagyon híres volt egy lemezsorozat, aminek az volt a címe Oldies but Goodies, ezt Art Labo híres lemez sorozatának nevezzük. Hallgassuk meg azt a számot, amiből ez a sorozat a címét nyerte, a szám címe Those Oldies but Goodies, énekli Little Caesar and the Romans.

kis Cézárt és a rómaiakat, azaz Little Caesar and the Romans-t hallottuk, énekelték a korszak nagy slágerét, Those Oldies But Goodies. Előbb említettem, hogy azzal, hogy jó minőségbe újra ki tudtak adni régi dalokat, nagyon sok együttesnek második és harmad virágzást jelentett. Ilyen volt például a Penguins együttesnek az Earth Angel nevű nagy-nagy slágere. A mai műsoromban a változatosság kedvéért nem az eredeti 1950-es évekből származó felvételt játszom le, hanem egy 60 évvel későbbi feldolgozást, a Human Nature ausztrál együttesnek a felszámát, a címe Earth Angel.

Ezeket az összeállítás albumokat nem csupán a felnőttek vették, akik éltek az 50-es évek elején, hanem már a fiatalok is. Így elkezdődött a doo-wop zene visszatérése a fiatalok felé. Ebben az irányzatban feltétlenül meg kell emlékeznünk egy személyiségről, Irving Slim Rose-ról. Ő egy hanglemezboltnak volt a tulajdonosa a New York-i Times Square-en. Ő elkezdte a régi klasszikus doo-wop számokat újraadni, újra kiadni különböző lemeztársaknak a címkéin. Így aztán a lemezgyűjtők körébe kultikus sikere lett ezeknek a daloknak. Ebből a sorozatból hallgassunk meg néhány számot, először a Marcells együttesnek a Blue Moon című számát. Ez a Blue Moon igazából egy 1934-es filmnek a betétdala volt, a film címe az volt, hogy The Bad in Every Man. Az együttes, a Marcells 1959-ben alakult két fehér és két színes bőrű énekessel. 1961-ben készítették ezt a felvételt. A demo eljutott az egyik híres diszjokéhoz, Murray D.K.-hoz, aki esetleg többször lejátszotta ezt a számot, anélkül, hogy előzetesen engedélyt kértek volna az eredeti szerzőktől. Így aztán nagyon meglepődtek, amikor viszonylag tekintélyes jogdíj igény befutott hozzájuk. Ugyanakkor a Marcellsnek ez azt jelentette, hogy bejutottak a Billboard együttes 10-es listájára.

szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

60-as évek elején játszott duvap számokat szakirodalom később elnevezte neo-duvapnak. A neo-duvap megőrizte a klasszikus duvapnak sok elemét, például a dallamvonal egyszerű volt, a dalok változatlanul az ártatlan szerelemről szóltak. De igyekeztek újra elővenni olyanokat, hogy ami korai stílusa volt jellemző, a basszus, a falzettó éneklés megjelent ezekben a számokban. Az első ilyen szám, amit le fogunk játszani, a The Chiffons együttesnek He's So Fine című száma lesz. Előtte hagyd mondjak el egy érdekességet. A pop és rock zenébe általában az az alaphelyzet, hogy a zenészek, az énekesek, az együttesek kergetik, keresik azokat a számokat, ami nagy sikerré teszi őket. A Chiffonsnál fordítva történt, egy dal, egy sikerré vált dal kereste meg az együttest. Mi történt? 1962 őszén Ronnie Mac megírt egy számot, az volt a címe, hogy He is Fine. Bevitte néhány lemezproducerre, ezeknek nagyon tetszett, és kérdezték tőle, hogy ugye ez megvan az együttes, aki fogja játszani. Hát igen, igen, természetesen. Nem volt ilyen. Hazament, gondolkozott, és eszébe jutott, hogy a gimnáziumban hallott egy együttest, őket hívták a The Chiffonsnak, megkereste őket, elvitt őket a lemezproducerekhez, lejátszották a dalt, és 1963 márciusában mind a pop, mind pedig a Rhythm and Blues lista első helyére került.

60-as évek eleje volt a női duvap együtteseknek az aranykora. Sorra jelentek meg nagy sikerű dalok. Hallgassuk meg a The Chantez együttesnek a Maybe című számát.

a két női együttes után jöjjenek a fiúk, mégpedig négy olasz srác, akik Brooklynbe éltek, 1959-ben alapították meg a zenekarukat, ennek a neve Tokens volt. 59 és 61 között megjelentettek két vagy három közepes sikert elérő dalt, 61-re a lemeztársaság már elkezdte az érdeklődését elveszíteni irántuk, nem maradtak nagy sikereket. Fiúk kinyugba bementek a producerhez, és előadtak egy afrikai dalt, ami az volt a címe, hogy Vimovech. Elénekelték, nagyon tetszett a dal a producernek, de azt mondta, hogy hát azért ez ne afrikai szöveggel énekeljék, hanem vegyenek elő valami megfelelő angol lírához, lírai dallamot, szöveget. Elkészült, ennek lett a címe The Lion Sleeps Tonight, az oroszlán ma éjjel alszik. A lemez 1962 őszén jelent meg, és 1963-ban a slágerlista első helyére jutott, mind a énekesek, mind a lemezcég nagy meglepetésére, és nemrég olvastam egy adatot, hogy a világon eddig több mint 6 millió példányt adtak el ebből a lemezből, valami nagyon-nagyon sok feldolgozás született. Hallgassuk tehát a Tokens-től, The Lion Sleeps Tonight.

0: Playing only classic hit music.
1: Folytassuk a műsort a változatosság kedvéért újból brooklyni olasz dobapénekesekkel. Az együttes neve The Chimes. Eredetileg Caprice volt a nevük, már egy pár hónapja játszottak, amikor meghallották, hogy van egy másik Caprice együttes, biztos önök is ismerik őket, önök azok énekelték a nagy világslágert, a There is a Moon Out Tonight. Tehát a fiúk átnevezték magukat Chimes-nak, és 1960-ban összegyűjtöttek annyi pénzt, hogy el tudtak készíteni egy demo felvételt. Miközben ment a felvétel, a hangmérnöknek nagyon megtetszett a dal, amit a fiúk énekeltek. Fölhívta egy ismerősét a Tag Recordsnál, a producer azon odajött, meghallgatta a srácokat, azonnal leszerződtette, kiadták a lemezüket, és 1960 őszén a Billboard lista élén 18 hétig volt a Chimes együttes Once in a White című számukkal.

Következő szám, amit játszani fogok, a Babetsz együttestől a szám címe Mr. Lee. Pár szót engedjenek meg az együttesről. A Babetsz volt az első olyan női csapat, akinek egyszerre volt number one a poplistán és number one helyezése az R&B listán. Négy fekete bőrű kislányról beszélünk, akik Harlemből származnak. Az első nevük is ez volt, hogy a Harlemi királynők, a Harlem Queens. Aztán az 50-es évek közepén egy producer elvitte őket az Atlantic Recordshoz, ők készítettek velük több felvételt, hát nem voltak nagyon sikeresek. Akkor a zenekar elővette saját dalt, amit még a középiskolás korukból egy utálatos tanárról, bizonyos Mr. Lee-ről írták ezt a dalt. A zene nagyon jó volt, a szöveg az borzasztó, producerek végül megkérték az együttest, engedjék meg, hogy átírják olyan stílusban a szöveget, hogy ez ne legyen bántó, ne okozzon esetleg később botrányokat, jogi eljárásokat. A szám végül 1957 nyarán jelent meg, 57 júliusára, ahogy említettem, egyszerre volt fönn a Billboard Pop és a Billboard R&B listáján. Tehát a következő dal, amit játszok, a Babetsz együttestől, a Mr. Lee.

0: Playing only classic hit music.
1: Időben eljutottunk a 60-as évek elejére. Ez az időszak, ami a doo-wop zenének a csúcskorszaka, és sajnos a végkezdete, hiszen 1963-ban az úgynevezett brit invázióval a doo-wop zene hosszú évekre megszűnt. Az együttes, aminek fogjuk játszani a számát, az a nevítés neve The Blue Jays. Ők egy tipikus zenekar erre a korszakra, zenéjükbe keveredik az 50-es évek R&B zenéje, a 60-as évek soul és doo-wop zenéje. Hallani fogjuk a dalba, hogy a vokál egy kicsit ilyen gospel stílusba íródott. Az együttes leghíresebb számát az 1961-ben megjelent Lover's Island, a szerelmesek szigete című dalát mutatom be.

műsoromban többször elmondtam, hogy a dvab zenére jellemző a basszus előtérbe helyezése. Nagyon sok dvapos számba, akár a kezdetbe vagy közbe a basszus helyettesíti hangszereket. Hallgassuk meg egy ilyen kis dvapos, basszusos dörmögést, az együttes neve Russell and the Candles, és a számuk címe Egyszer volt, hol nem volt, Once Upon a Time.

0: következő dalunk 1962 nagy sikere, number one-ja volt.
1: It's number one, it's number one.
0: Az előadó neve Gene Chandler, és a szám címe Duke of Earl. Mielőtt lejátszanám a számot, elmondani néhány érdekes információ Gene Chandlerről. Egy furcsa egy figura volt. Eredeti neve Eugene Dixon, és Chicagóban született 1937-ben, aztán elkezdett középiskolás korában különböző bandákban játszani. Az első bandája volt a Gay Stones, aztán csatlakozott a Dukész együtteshez, mint szólóénekes. 1961 májusában ki is adtak egy sláget, ott a címe The Girl's Devil, tehát a lány ördöge, ami a listák alsó részén szerepelt. Írtak egy dalt, az volt a címe, hogy Duke of Earl. Ez ellenben nem tetszett az ő lemezkiadójuknak, a Net Recordsnak. Ezzel elkezdtek körülnézni, hogy ki érdekel esetleg ez a dal. Eljutottak egy bizonyos VJ Recordhoz, akinek a vezetője Calvin Carter rájött, ez egy nagyon jó dal lehetne, de hát az volt a gond, hogy a Eugene Dixon a szerződésbe állt a Net Recordszal. Ez úgy oldották meg, hogy egyszerűen Dixon fölvett egy kamu nevet, ez lett a Gene Chandler. Egyébként eredeti név egy Jeff Chandler nevű színész után találta ki ezt a nevet, így aztán a lemezett a Gene Chandler. Egyébként eredeti név egy Jeff Chandler

De egy dallal fogunk foglalkozni, beszélünk egy kicsit a keletkezés hátteréről, valamint bemutatom két különböző változatot a dalból. Napjainkra lett 56 éves a poptörténelem egyik klasszikusra, és talán legtöbbször hivatkozott dala a Be My Baby. A Ronettes együttes 1963-ban megjelent kislemeze, a korszakának egyik legnagyobb slágere volt. Érdekesség, hogy teljesen más utakat nyitott meg a stúdió felvételbe, zenei szempontból pedig a dobintró, amivel indul az egész dal, talán a popzenének egyik legtöbbször lenyúlt számkezdése lett. Mielőtt játszanám a dalt, nézzünk egy kicsit egy-két érdekességet a énekesek és producerek körül. A Ronettes, ők egy volt a akkori korszak sok sikertelen csaj együttese közül. Ebben az időszakban működött Phil Spector zenei producer, aki rendkívül ismert volt arról, hogy jó füle van, jó találja meg a tehetségeket, de sajnos rendkívül kényes volt egy zenei felvétel minden részletére. Tehát ő folyamatosan hallgatott újabb és újabb énekeseket, és így meghallotta Ronnie Bennettet, az együttesnek az egyik tagját, állítólag felkiáltott, igen, ez az, ezt a hangot kerestem. Csak a Ronit akarta szerződtetni, de a lányok mamája szivózott, azt mondta, hogy vagy Roni, vagy Roni sincs, vagy ez mind a három lány szerepelteti. Így aztán Phil szerződtette mind a három lányt, elkészült az első daluk, ami ténylegesen meg is jelent. Most ezt fogjuk játszani, következő Ronettes, a daluk címe Be My Baby.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a Hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal is jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.